Tehát kezdve Stephen Joshi, hogy a Dowsendai csak John Zantone, egy tényleg, hogy a kottisula azt szigorú szintén szacsom, tényleg, hogy a hét hitel az energiát, hogy szerződjön hopszizsé.